0: back to the blog era one time.
1: Máximo muziky. Európa 2. Brzda. Európa 2. Jakoby show.